Itt a jelenlévő uraknak a közreműködésével még egyszer lehetőség nyílik arra, hogy tovább beszéljem. Ki is akarom használni ezt a lemezt, hogy tényleg az egész lemeznek a térfogatat, vagy a lehetőségét itten igénybe legyen. Nagyon szeretném, kérem, hogyha ez megmaradna sokáig odahaza, majd ehhez még kérem, hogy külön gramofont fogok beállítani, és akkor kérem, mindig meg fogják hallani. Egyszerűen kérem, fölteszik a lemezt a beszélőgépre, vagy a gramofonra egy szóval, és akkor kérem, mindig kérem, annyit úgy érezhetik magukat, mintha otthon lennék.

egy ország tavaszán, 46-ban éppen a bika jegyében születtem, május idusán, egy ország tavaszán,

Porsche. Opiko, opiko jedzie bez ülete. Május idusán egy ország tavaszán 46-ban éppen

születtem, május édusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen. De régen, de baromi régen, úgy de régen,

amikor jegyében születtem, májusi dusán, egy ország tavaszán. A bika jegyében születtem, májusi dusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen.

ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Agyamra megyek, agyamra megyek, hogy néha ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Látom, neked is fáj, hogy az agyamból mit eltűnt, az